Kongjom turel gi piklaba irau kholna ning singhali khongjom lanban durba tarana lamjing oi nadom ngalibi ho ima Manipur.